Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, Marákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Egy színházi premiérre invitáljuk Önöket, amiben sok a történelem. Csáky Pál Szakadék című darabját mutatják be az Udvari Kamara Színházban szombaton este 7-kor, és ugyanez az előadás élvezhető egy hét múlva május 23-án is. A főbb szerepekben Kálló Béla, Pető Kincső, Nóra Hevesítót, Evelin Juhász Károly, Tóth Zsuzsi. A sok hölgy név már előre sejteti, hogy itt bizony családok, szerelmek szövődnek. Egy borzasztó időpontban 1918 őszében, amikor fölbomlik a monarchia, és a kevesek által ismert pozsonyi sortűzre is sor kerül. Egy kis történelem, sok színház, a darab rendezőjével, Andrássy Attila igazgatóúrral.
2: Ahogy az Udvari Kamara Színházban szinte mindig ős bemutatót tartunk. Maga a téma az történések körében közismert, tehát volt egy sortűz, 1919-ben Pozsonyban, ahol a magyar lakosság tiltakozott az elcsatolás miatt, és ugye a cseh légiósok belelőttek. De azért ez a szöveg sokkal több, itt szerelemről van szó, itt hazavárásról van szó, itt a monarchia felbomlásáról van szó, itt megszólalnak olaszul, csehül, németül, magyarul, majd a mese végén csak csehül szabad beszélni. Itt lényegében a boldog békeidőknek a végéről, az összeomlásról van szó, és ebbe szövődik bele két leányzó harca egy sudár férfinak a szerelméért. Ebbe szövődik bele egy anya aggodalma a fronton lévő fiáért. Ebbe szövődik bele egy újságkiadó tépelődése, hogy engedjen-e a pénznek és szolgálja-e ki az új uralmat, vagy pedig inkább a gerincét tartsa meg. Nagyon sok minden van ebben a szövegben, ebben a darabban, ebben a valóságban, amit színre viszünk, és mindez Farkas Gábornak a kiváló filmszerű zenéje kíséri. Úgyhogy egy szórakoztató előadásról van szó, aminek drámai lesz a vége. De hát az igazság az, hogy minden dráma és tragédia vígjátékként indul. Az igazság az, hogy nem várjuk el azt, hogy mindenki történész legyen, ezzel tisztában vagyunk, és valamikor volt egy monarchia, egy osztrák-magyar monarchia, de gondolom szerintem ezt már mindenhol tudják a közönségünk. Úgyhogy az összes többi az önmagán. Ja, meg hát volt egy első világháború, de hát ez is egy közismert tény, és az összeomlás, hát ez is egy közismert tény. Hát vannak olyan dolgok, amire rávilágítunk, ugye a cseh függetlenségi törekvésekre, de azt meg is magyarázzuk a darabba szórakoztató módon. Azért lesz egy-két olyan információ, amit a Google-ön szintén meg lehet találni. Tehát Közép-Európában praktikusan egy olyan hatalmi űr alakult ki, amelyben az összes létrejött nemzetállam valójában kiszolgáltatott egy esetleges kontinentális összeütközés során. Tehát akárhogy nézzük, a Balti tengertől az Adriai tengerig olyan kis nemzetállamok sorakoznak, amelyek önvédelemre képtelenek egy komoly háború esetén. Ennek a legjobb példája Lengyelországnak a sorsa, ő a legnagyobb közöttünk. Ennek ellenére a második világháborúban láttuk, hogy megszállták az oroszok is, meg a németek is. És ugyanezt történt mindannyiunkkal. Tehát nyilvánvaló, hogy 18 az a sorsforduló, amelyik meghatározza jelenleg is a hatalmi helyzetét minden utódállamnak. Na most ebben a kiszolgáltatottságban rengeteg személyes tragédia és öröm is van, meg nagyon sorsforduló szerelmek vannak benne, viszont ez egy korszakhatár. Függetlenül attól, hogy mi minden van benne, mi mindent megmutatunk, ami benne van, de nem takadjuk le ennek a tragikus hatását akár a mai időkre is.
1: Mégis kapunk gyógyírt?
2: Minden előadásunkban van olyan jellegű katarzis, ami megtisztít, megszabadít bennünket a félelmeinktől, a sérelmeinktől. Lényegében ez a színháznak a dolga. Nem azért viszünk színre nehezebb időket, hogy sebeket tépjünk fel. Nem tagadjuk le az idők nehézségét, de azért az időknek a színes mi voltját, a sokszínűségét és az élet azt, hogy az élet mindent leküzd, az minden előadásunkban benne van, ebben is benne lesz. Először bele kell helyezkednünk abba az én képbe, amit az adott korban az emberek viseltek, aminek tartották magukat. Meg kell néznünk, hogy mit jelentett a szó súlya példának okáért. Ugye tudjuk, hogy Tisza István egy nap egy tucat párbajt vízott pusztán a szavakért, akkor először meg kell néznünk, hogy mit jelentett akkor a szónak a súlya egy olyan korban, nézzük ezt meg, amikor a szónak semmilyen súlya nincs. Gondolkodni kell a tartáson. Minek tartották magukat az emberek, és ha bizonyos tetteket megtettek, akkor hogyan veszítették el azt a státuszukat, tartásukat, amik önmaguk előtt. És ez 100 év, ez nem egy nem tudom mekkora idő. Hogyan tudjuk egyáltalán színre vinni, megmutatni azokat az értékeket, amelyeknek nincsen akkora élmény ereje, mint a ma piedesztára emelt cselekményeknek, életstílusnak. Hogyan mutatjuk meg a becsületet? A becsületnek nincs akkora élmény ereje. Ezeket a dolgokat meg kell tudni mutatni, ezeket a dolgokat a színészeknek magukévá kell tenni, bele kell, hogy zuhanjanak, hogy bele kell, hogy süppedjenek abba a valóságba, és akkor abból felkelve mennek a színre, hogy ezt megmutassák. Előtanulmányok szükségesek. Tehát nekem most is a fülemben van a nagyapáim cipőinek a kopogás. Úgy lehet az utcára kimenni, hogy a cipő fénylik. Abból látjuk, hogy mire tartják magukat. Visszamegyünk egy korba, ahol érre vasalt nadrág nélkül nem lehetett kimenni az utcára. Ehhez kell egy idő, ezért mi általában 3 hónapig próbálunk. Bele kell mennünk abba a korba, bele kell mennünk abba a viszonyrendszerbe. Különben hamisak leszünk a színpadon, különben látszik az, hogy a mai korból jöttünk.
1: Köszönjük az invitálást, a más időbe helyezést Andrássy Attila rendezőnek, az Udvari Kamara Színház igazgatójának, és ott is lesz a bemutató, most szombaton este 7 órakor Csáky Pál Szakadék című regénye alapján. Ne szakadjunk el egymástól, köszönjük meg az invitálást, és önök is járjanak sokat színházba.

Ez itt a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója a reggel, ugyanakkor majdnem, hogy éjfélre invitáljuk önöket legalábbis pénteken 12:30-re a Várkert bazár környékére. Midnight Music Budapesti Fesztivál zenekar, mármint az ő jó voltukból, ide nem kell kiöltözni és nem is tart órákig, cserébe nagyon barátságos és közvetlen a hangulat, amit még oldottabbá tesznek Fischer Iván szellemes kommentárjai, mármint az elhangzó művekről. Jöjjön tehát a babzsákra, huppanás, az előadótól való karnyújtási távolság és sok-sok klasszikus zene, oldottan buli helyett buliként emlékezetes élménnyel, még egyszer pénteken éjjel 12:30-kor a Várkert bazárban. Aztán jöjjön egy kis tánc, illetve nagy tánc és okos tánc, szabad egyetem, összerázás, beszélgetés a kortárs néptánc élet jelenségeiről. Holnap, szerdán, este 6-kor a Hagyományok házában várnak mindenkit, akit érdekel egy helyi kóspallagi példa nyomán arról egy beszélgetés, miként lehet a táncház közösségépítő erő és nyitott találkozási forma. Ez egy diskurzus lesz a helyi zenei és tánckultúra szerepéről, lehetőségeiről, nem csak táncházasoknak, oktatóknak, zenészeknek, közönségszervezőknek, hanem mindazoknak, akik szeretnék hallani vagy megtáncoltatni Balogh Pál Gézát, néprajzost, Kistánc Zoltot, néptáncpedagógust, Mészáros Zsuzsannát, közösségfejlesztőt, a moderátor pedig Németh Nóra lesz, aki az etnográfiát képviseli majd tehát a Hagyományok házában holnap este 6-kor. Együttműhely, jótékonysági minifesztivál pénteken az Adaptérben, ami a Bercsényi utca 10-es szám alatt található. Ez egy kétnapos jótékonysági minifesztivál a Budapest Bike Mafiával közösen. A pénteki program edényszárítást jelent, valamint nagyon sok faragást, és rájöhetünk, hogy az alkotás túlmutat önmagán, hiszen az ott készülő tárgyak nem csak használati eszközök, hanem hozzájárulások egy működő civil rendszerhez, a Budapest Bike Mafia munkájához, amely mindennapi szinten segíti a rászorulókat, úgyhogy tartsanak velük, illetve ha már az estékről volt szó, jöjjön az Art Mozik éjszakája, ráadásul majdnem, hogy két napon keresztül, szombaton kezdődik el, 5 moziban, 70 filmmel, és ez a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik rajongói mellett mindenkit vár. Akit érdekelnek mondjuk az elmúlt év sikerfilmjei, a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, illetve a premier előtti vetítések, a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól szóló Nem én vagyok, aztán az Odakint, az Egy dán építész Párizsban, valamint a Borzongás az éjszaka szülöttével. Borzongás mellett persze remek programokat és jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Szervusz Zsani, szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Azt hiszem, hogy sokakat foglalkoztat az, hogy vajon mikor érdemes az olvasás szeretetét, a mesék világát elkezdeni. Hol indul ez?
2: Hát én ebben egy kicsit radikális vagyok, úgyhogy én azt mondanám, hogy születéstől, bár vannak olyan kutatási eredmények, amik alátámasztják azt, hogy már a születés előtt rendszeresen hallott verseket, meséket és ismerős tartalomként üdvözlik a babák megszületésük után. Tehát, hogyha valaki még nálam is radikálisabb, akkor érdemes már akkor elkezdeni, amikor még a pocakban van a baba, de hogy a születés után, akár az első napon elkezdhető, az abszolút biztos.
1: Lehet arról tudni valamit, hogy a babák mit érzékelnek ebből?
2: Azt hiszem, hogy egy picikét érdemes innen visszalépni, tehát visszakanyarodni oda, hogy a baba agy fejlődése,

0: fogantatás utáni 5. héten kezdődik. Tehát a nők többsége olyankor még nem is érzi, vagy nem tudja biztosan, hogy babát vár. És innentől kezdve szinte minden nyomot hagy a baba agyában. Ezért is mondtam azt, hogy a pocakbeli mesék is tulajdonképpen hasznosulnak, hogy milyen csúnyán mondjam ezt. Úgyhogy tulajdonképpen erre vonatkozó kutatásokat a 80-as években kezdtek, egyre nagyobb számban bizonyítják azt, hogy abszolút megmarad már ekkor nagyon sok minden, és aztán, amikor megszületik a baba, akkor is tulajdonképpen az édesanyja hangja az egyetlen olyan dolog, amit már a pocakból is hallott, tehát a biztonságérzetét, amikor már kint van a pocakból, ha az anyuka csak egy verset felolvas neki, vagy énekel neki. Tehát ha a hangját hallja, ez egyfajta biztonságérzetet is jelent, ugyanakkor az első néhány évben természetesen az olvasásnak a legfontosabb hozománya az az, hogy az alapszókincse kialakuljon, illetve hogy a kommunikációs alapokat megteremtsük számára, tehát nem kell, hogy József Attila szakértő legyen, bármit lehet neki olvasni, de nagyon fontos, hogy minél több ilyen jellegű, tehát minél többet kommunikáljanak a babákkal. Tehát szokták mondani, hogy a sokat beszélő anyukák gyermekei ilyen szempontból borzasztó nagy előnyben vannak, hiszen sokkal több hallott tartalmat kapnak, és ez nagyon nagy mértékben segíti őket. És akkor ehhez kapcsolnék még egy dolgot, ami mondjuk a mi gyerekkorunkban még nem volt, viszont most mindennapos, az, hogy a digitális eszközöket a babák tulajdonképpen az első pillanattól látják a szülőknél. Tehát régebben, mondjuk amikor egy anyuka szoptatott, akkor jó eséllyel a baba szemébe nézett, vagy a babát figyelte. Most nagyon sokan már a telefonjukat nézik, így tulajdonképpen az a fajta szemkontaktus is elvész, ami akkor még teljesen természetes volt, és a kommunikációt és a metakommunikációt is tulajdonképpen egy kicsit torzítja, illetve befolyásolja. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a gyerekek abszolút érzékelik a szülő jelenlétét, részben a hangok miatt, részben pedig a testi közelség miatt, ami ilyenkor azért evidens. Tehát nyilván nem úgy képzeljük el a mesét, hogy a baba tőlünk 2 méterre fekszik az ágyban, hanem mindenki az ölébe veszi, és elfelolvas neki 2-3 kis mondókát.
1: És ez egy nagyon meghitt bensőséges állapot, amit egyébként érzelmileg is visz a baba tovább.
0: Hogyne, persze, és ez azért is fontos, mert tulajdonképpen ha ehhez az olvasáshoz, illetve a könyvhöz az a fajta pozitív élmény kapcsolódik, ami az édesanyja és az általa nyújtott biztonságérzet maga, akkor ez a későbbiekben is egy fajta pozitív hozomány lesz a gyerekeknek, amikor mondjuk meg kell tanulni olvasni, tehát akkor a könyvet nem mint egy idegen tárgyat, hanem egy meghitt és számára otthonos és közeli tárgyat fogja üdvözölni, és ez nagyon nagy segítség mindenkinek, amikor a gyereke iskolába kerül.
1: Zsani, amit az előbb elmondtál, hogy végül is már az édesanyja hasában is érzékeli a baba a hangokat, illetve hát akár a meséket is, akkor voltaképpen már akkor jó, hogyha az ember elkezdi a mesék mondását, amikor megtudja, hogy babát vár, nem?
0: Hát egészen biztosan el lehet kezdeni beszélni a babákkal, de a konkrét kutatás, amit végeztek, az az volt, hogy a születés előtti utolsó hónapban naponta 3-szor felolvastattak anyukákkal egy adott verset, és amikor a babák megszülettek, akkor felolvasták nekik ezt a verset, ugyanezt az egy verset, és megpróbálták úgy tesztelni, hogy a gyerekekre ez hogy hat egy ilyen kis cumis tesztel, tehát a cumizás ritmusából következtettek arra, hogy a babákat ez milyen irányban befolyásolja, és egyértelműen megnyugtatóak hatott rá, tehát a szöveget ugyan még nem mondták vissza az első héten, de abszolút lehetett látni, hogy ez számukra egy megnyugtató valami.
1: Pedig azt hittem, hogy visszamondták. Hát na, nem. Jól van. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa.

0: Vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa. Zsani, az olvasás fontosságáról beszélgettünk. Hát ugye olvasásról még babakorban annyira nem beszélhetünk, de mondjuk mi lehet a különbség a között, hogyha a baba hallja az édesanyja hangját, akár úgy, hogy mesét olvas, illetve a között, hogy látja a képeket?
1: Hogyha arról beszélünk még mindig, hogy a születés pillanatától mutogatunk könyveket a babáknak, akkor azt nagyon fontos tudni, hogy a babák látása 8. hónapra válik tökéletessé. Az születéskor körülbelül 20 cm-re látnak, és életlenül. Éppen ezért nagyon sok olyan jellegű könyv elérhető most már, ami kontrasztos, és ami a babák számára is jól látható. Illetve ebből vannak tudatosan és kevésbé tudatosabb megszerkesztett könyvek, de azért vannak olyan geometrikus formákkal készített könyvek, amik pontosan a látásfejlődést és a szemmozgás koordinációját is segítik. Tehát, hogy ezek túl azon, hogy szép, meg esztétikus darabok, nagyon sok módon fejlesztik a babák látását. Tehát, hogy mindenképpen érdemes minden esetben a babák látásához illeszkedő könyvet választani. Tehát ez, ugye születéskor ezek a kontrasztos könyvek, olyan egyéves kortól még hogyha találnak olyan könyveket, amiben kevés és nagyobb kép van, akkor az nyilván a bizonyos tárgyaknak vagy dolgoknak a beazonosítását megkönnyíti. Tehát, hogyha nincs 1000 apró minta a képen, az előnyös tud lenni, és nyilván minél nagyobb, minél szélesebb szeletet lát a világból, minél több tárgyat ismer fel evidensen, annál inkább lehet menni az elvontabb és részletgazdagabb grafikák felé.
0: Ugye az, hogy egy baba mikor mivel találkozik, mikor mit lát, mikor mit hall, az kardinális kérdés. De ebben milyen hibákat követhetünk el, illetve milyen előnye van annak, hogyha ezt az időszakot jól választjuk meg? Tehát jókor jót találunk.
1: A könyvek esetében nagyon fontos a babák pillanatnyi tudása, mint ahogy egyébként ez számunkra is így van, hiszen mondjuk egy óvodásnak egészen biztos nem fogunk kántot a kezébe adni, mert nem fog hozzá tudni kapcsolódni. Ez a babák fejlődésénél ugyanígy van, tehát nyilván először az abszolút hétköznapi dolgok, a hétköznapi tárgyak megnevezése, illetve az őket szűken körülvevő világ megismerése a cél a könyvek által is, illetve az összes kommunikációban. Ez nyilván egyre távolodik, és egyre szélesebb körből olvashatóak a mesék. Mindig fontos, hogy csak olyan meséket kapjanak a gyerekek, amikhez értelmileg tudnak kapcsolódni, vagy érzelmileg tudnak kapcsolódni, és hogy ne ezeket az ismereteket ne ugorjuk nagy mértékben át, ahol éppen tartanak. Tehát, hogy körülbelül 2 éves korra jutnak el odáig, hogy leginkább a magukról szóló mesék, tehát ezek az úgynevezett én mesék foglalkoztatják őket. Erről is van egy csomó sorozat, ahol egy kisgyerekről vagy egy állatkáról szól, és különféle kalandjai vannak. Tehát ez az időszak egyébként egyben, ami az 1 millió ismétléssel járó. Tehát a szülőnek már hullik a haja, de a gyerek még 50-szer is ugyanazt a könyvet szeretné, mert van valami, amit szeretne ebből megtanulni. Úgyhogy az a rossz hír, hogy érdemes végig olvasni 52-szer is, és amint mindent magáévá tett, amit a könyv tartalmaz, el fogja engedni, és végre tovább lehet lépni. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy körülbelül 3 éves korra áll össze az elő-utó idejűség ismeret, és az ok-okozati összefüggések stabilitása, ami azt jelenti, hogy egészen addig nem nagyon érdemes nekik hosszabb, összetettebb meséket mesélni, mert nem értik meg pontosan az összefüggéseket, és hogyha ezt nem értik, akkor értelemszerűen nem fogják kérni. Tehát, hogy azért fontos, hogy mindig a korosztályuknak megfelelő könyvet olvassunk, mert ha nem élvezi a mesét, akkor nagyon hosszú időre elveszíthetjük őket olvasóként, és ez mindig nehéz lesz, mert nem maga az olvasás és az irodalom az, ami csak és kizárólag fontos ebben, hanem hogy neki mindig is olvasnia kell ahhoz, hogy majd megtanuljon bizonyos dolgokat. Tehát tulajdonképpen érdemes kedvet csinálni az olvasáshoz, és ezen keresztül a tanuláshoz is.
0: Annak is biztos van jelentősége, hogy mennyi ideig tudjuk a figyelmét fenntartani.
1: Igen, és nagyon fontos, minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a történet, amit mesélünk neki, az elejétől a végéig átadható legyen számára. Tehát egy egész kis gyereknek nagyon fontos, hogy nem 5 nap alatt mesélünk el egy történetet, hanem egy rövid történetet kell, hogy meséljünk 2-3 éves korban, amit az elejétől a végéig el tudunk neki mondani, pontosan azért, mert még sokkal kevésbé köti össze több napon keresztül ugyanazt a szálat, még akkor is, ha mondjuk ettől még élvezheti a mesét, de hogy úgy nem fogja tudni hasznosítani, és úgy nem tud hozzá kapcsolódni, mint ahogy egy rövidebb történethez.
0: Tehát akkor jó időben jót kell mondani, azt kell mondani, amire a gyerek éppen megérett.
1: Igen, és ezért nagyon fontos a mese választása a gyerekeknél, tehát hogy akkor, amikor mondjuk egy 3 éves gyereknek elkezdenek egy népmesét, egy összetettebb népmesét mesélni, akkor ez nem feltétlenül fog a gyereknek különösebb élményt okozni, és ez nem azt jelenti, hogy a gyerek nem szereti a népmesét, hanem azt jelenti, hogy abban a pillanatban még nem áll rá készen. Elképzelhető, hogy később sem fogja megszeretni, tehát ezt ne zárjuk ki. Nyilván gyereke válogatja, mint ahogy mi is sokan sokfélét szeretünk, de összességében nagyon sok esetben a tudása még esetleg hiányos lehet egy 3 évesnek ahhoz, hogy egy összetettebb mesét megértsen.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő. Zsani, van különbség a között, hogy egy gyerek látja vagy hallja a meséket? Tehát hogyan hat mindez a fejlődésére?
1: Hát ez most így ebben a digitális korszakban egy különösen fontos kérdés, ugyanis ha most csak ilyen sarokpontokat nézünk, körülbelül 5 éves korra tudja a gyerek a valóságot és a fikciót elválasztani, ami nyilván a mese választáskor is fontos, illetve akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy láthatja, vagy hallhatja ugyanazt a mesét. Képzeljünk csak el mondjuk egy népmesét, amiben azért elég sok rémes és riasztó részlet van, amit ha a gyerek hall, akkor nyilván csak úgy tudja elképzelni azokkal az előképekkel, amik már az ő fejében vannak, ami az ő kis tapasztalata. Ellenben, hogyha egy rajzfilmet lát, legyen az bármilyen bájos is, elképzelhető, hogy lesz benne olyan momentum, ami őt vizuálisan megriasztja. És a kutatások szerint azok a gyerekek, akik ilyen 3-4 éves korban mondjuk vizuálisan megriadnak egy például egy rajzfilm jelenettől, azok nem hiába van a mese végén egy pozitív feloldás, tulajdonképpen nem oldódnak fel, hanem egy traumát élnek meg, ami beragad nekik. És ezt a traumát aztán később úgy kell majd kidolgozniuk valahogy, de őket ez megriasztja, tehát egy plusz teljesen fölösleges és számukra mondjuk indokolatlannak tűnő kis félelem érzet lesz bennük egy olyan dolog miatt, ami számunkra teljesen természetes, hiszen felnőtt agyal egészen máshogy ítéljük meg a rajzfilmnek ezt a jelenetét. Ezért is nagyon fontos az, hogy a gyerekek lehetőleg inkább hallott meséket kapjanak, illetve a látott mesék közül legyen nagyon megszűrve, hogy mi az, amit nézhetnek. Tehát amikor egy-két évest például odaültetnek egy tablet mellé, akkor egy egyébként ártatlannak tűnő mese is riasztó lehet számukra, tehát nagyon érdemes erre odafigyelni. Jobb lenne nem ültetni, vagy csak nagyon rövid időre, vagy csak valami nagyon kedves dolog mellé, de mondjuk egy YouTube elé leültetni, úgyhogy majd néz valamit, az nem biztos, hogy biztonságos ilyen szempontból.
0: Tehát itt az, hogy ellenőrizetlenül ott hagyjuk a gyereket, az semmiképpen sem lehet jó, mert érhetik őt ilyen hatások.
1: Hogyne, persze. De még egy dolog van egyébként, tehát hogy azok a gyerekek, akik ugye a hallott meséken nőnek fel, tehát nagy tételben kapnak hallott mesét, és majd itt még lesz egy kis kitérőm azért, azoknak a gyerekeknek a hallott szövegértése sokkal erősebb. Tehát amikor mondjuk egy óvodát, iskolát elkezdenek, akkor sokkal gyorsabban fogják tudni felfogni azt, amit nekik mondanak, hiszen hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a hallás után kell működniük, míg azok a gyerekek, akik csak látott tartalmakat kapnak, azok később nehézségekkel fognak küzdeni, ugyanis minden látott mesében most már legalábbis ilyen 3 másodpercenként van egy új inger, tehát ez egy gyorsan pörgő, készen kapott kép. Amikor hallja a szöveget, ezzel szemben egy nagyon kemény agymunkát kell végeznie, hiszen el kell képzelnie azt, ami ott a háttérben zajlik, és ez az a úgynevezett belső mozi, ami hogyha kialakul a gyerekekben, akkor ez tulajdonképpen az összes kreativitásuknak az alapja lesz, hiszen mondjuk egy matek példában, amikor el kell képzelni azt, hogy egymáshoz közelít két vonat meghatározott sebességgel két különböző városból, ezt is el kell, hogy tudja képzelni, tehát egy szöveges feladatot is nehéz lesz megoldania, anélkül, hogy az hallott vagy akár olvasott szöveget elképzelje. Tehát nagyon fontos az, hogy ne készen kapjon minden egyes képet, hiszen utána ez neki problémát fog jelenteni. És akkor a kitérő, amit említettem, a gyerekek pont azért, mert most egy sokkal intenzívebb vizuális világban vagyunk, azt látjuk, hogy már az olvasás tanuláskor is sokkal tovább tartanak igényt képekre, mint ahogy mondjuk régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy még korábban volt. Tehát tulajdonképpen egy gyerek minél kisebb, annál több és annál hosszabb ideig van igénye képre. De ne az sem mindegy, hogy egy képes könyvet, vagy egy mozgó képet kap. Tehát nyilván a könyvekből is először a sok nagy kép az, ami dominál, és ebből megyünk a szövegorientált könyvek felé. De most már azt látjuk, hogy a már olvasni tudó gyerekek nagyobb része is még 8-9, néha még 10 évesen is igényt tart képekre, tehát mi is mondjuk a kiadóban, amikor első olvasmányokat nézünk, nagyon sok ilyen könyvet vagy sorozatot adunk már ki, ahol már tud olvasni, de még vannak benne képek, hogy biztosítsuk ezt az átmenetet.
0: Meg ez valahol biztonságérzetet is ad, nem? Tehát az ismerősség érzetét is.
1: Igen, és hát nyilván egészen más vizuális élményekkel indultak, tehát nekik valószínűleg ez mindig sokkal meghatározóbb lesz, mint mondjuk a mi generációnknak, akik már 5-6-7 évesen találkoztunk azzal, hogy sok betű van egy lapon, és sokkal kevesebb kép. Tehát, hogy szerintem nyilván változik a világ, és azért ez adott, hogy persze a gyerekeket jó lenne kicsit a régi mintára nevelni, de ugyanakkor meg a mostani könyvkiadóknak és mindenkinek, aki akármilyen területen gyerekekkel dolgozik, kell igazodni a mostani gyerekek igényeihez valamilyen szinten.
0: Hát kihagyhatatlan.
1: Így van.
0: Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa. Zsani, a korai tapasztalatok, a korai tanulási tapasztalatok milyen hatással vannak a gyerekek intellektuális fejlődésére?
1: Hát azt mondják, hogy nagyon szoros kapcsolat van a korai tanulási tapasztalatok és a későbbi tanulási képességek között. Tehát, hogy egészen biztos az, hogy akinek egészen születésétől kedvet csinálnak a tanuláshoz, úgymond, mert most az, hogy felolvasnak neki, az azért nem okokozati összefüggés, hogy ebből tanulás lesz, lehet, hogy csak egy ilyen élvezet, és nyilván egy biztonságérzet, és sok minden máshoz is vezethet ez. De ez minden esetre egy apró kocka ahhoz az építkezéshez, ami a gyereknek a tanulását megalapozza majd. Tehát ahogy mondják is, napi 5-20 perc közötti olvasás mennyiség, az már az első osztály elkezdésekor 2-3 év előnyt jelent a gyerekeknek. Mondta is Gyarmati Éva, hogy a mostani elsősök, akik iskolát kezdenek, azok között egy körülbelül 5 évnyi korkülönbség van tudásban, ami rettenetesen sok.
0: Az őrület. Mit kezd ezzel a tanár?
1: Na, ezt nem szeretném tudni közelről, azt hiszem, abban bízom, hogy a mostani oktatáspolitika ezt majd, hogy hallottuk is, hogy nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a bölcsőd és óvodás korosztályra, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lesz, hogyha ezen tudnak egy kicsit változtatni, mert a pedagógusoknak is nagy segítség lesz. És az a helyzet, hogy ugye az olvasás az nem csak intellektuális, hanem érzelmi mintákból is bőven ad a gyerekeknek, és a másik dolog, amit most kutatóktól hallottunk, az az, hogy a gyerekeknek egy nem kis százaléka megy első osztályba 3 éves kori érzelmi fejlettséggel. Ami a másik dolog, ami borzasztó nehéz lehet, hiszen nem mindegy, hogy valaki 3 vagy 7 éves kori érzelmi fejlettséggel közelít egy konfliktus helyzetet, vagy egy kudarc élményt az iskolában, tehát hogy én azt gondolom, hogy bőven van mind segíteni, és nagyon sok mindenhez tud alapot adni, csak az, hogy mesélünk napi 5-10 percet, tehát ez egy olyan minimális befektetés szerintem a szülők részéről, ami tényleg kamatostól megtérül. Ilyenkor nem fontos az, hogy bármi visszaköszönjön belőle, el kell hinnünk azt, hogy ez egy jó helyre megy, és hogy ezek a gyerekek nagyon jól fogják hasznosítani csak az együtt töltött 5-10-20 perc mesét is. Tehát, hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, a meséken keresztül a logikát, a verseken keresztül a ritmusérzéket, ami majd ugye a szótagoláshoz, vagy nem tudom, autóvezetést szoktam még példának hozni a későbbiekben, de hát nagyon sok mindenhez nagyon fontos. És az, amikor arról beszélünk, hogy a gyerek 2-3 év előnyben van, vagy ne adj Isten, sokat olvasnak, és megtanul magától olvasni, akkor sem különösebben kell aggódni, bár már feltették azt a kérdést, hogy ez nem verseny, hát miért kell a gyereknek előrébb lenni? Nem kell a gyereknek előrébb lenni, tehát a gyerek nem azért kell, hogy jól felkészülten menjen iskolába, hogy ő legyen az osztály első, hanem egyszerűen azért, mert hogyha az ember felkészíti őt beszédben, kommunikációban, akkor nagyobb lesz a biztonságérzete, jobban ki tudja fejezni magát, jobban érti az instrukciókat, amit az iskolában kap, és ne aggódjunk, a gyerek, ha ír-olvas, amikor elsőt kezd, akkor is meg fogja viselni a 45 perc, amit ülve kell töltenie, tehát kellően el fog fáradni. Tehát semmi probléma nem lesz, csak a kudarc élményeket tudjuk megelőzni. Tehát, hogy bátran olvassunk, ne féljünk attól, hogy a gyerek esetleg megtanul élni, vagy olvasni iskola előtt, nyilván nem kell erőltetni, de ha megtanul, akkor is rengeteg dolog lesz még ott, ami neki újdonság lesz, és borzasztóan el fogja fárasztani. Viszont, ha egy rosszul felkészített kisgyereket küldünk iskolába, akinek még emellé bejön a fáradtság, a kudarc élmény, akkor nagyon nehéz lesz utána a tanulásra inspirálnunk, úgyhogy szerintem inkább legyen egy kicsit előrébb, és legyen kevesebb dolgunk vele, legyen magabiztosabb, mint az, hogy egy kevésbé felkészült gyerekkel kelljen majd küzdeni, hiszen az neki és a szülőknek is nehéz és frusztráló lesz hosszú távon.
0: Zsani, most olyan szempontokat mondtál, amire az ember nem is feltétlenül gondol. Tehát, hogy az élet olyan területeire hat, az, hogy valaki mikor, milyen korban kapja meg ezt, amire valóban nincs is ott a fejünkben.
1: Hát egy apró dolog, amit még nem mondtam, hogy az IQ-nak a 40%-a 4 éves kor alatt alakul ki. Tehát ez azért egyben azt is jelenti, hogy a szülők, hogyha az első 3 évben van lehetőségük és igényük arra, hogy a babával foglalkozzanak, és ez nem azt jelenti, hogy ülnie kell, és minden nap, és folyamatosan, és fegyelmezetten kell bármit csinálni vele, hanem nyilván vannak pillanatok, amikor kicsit nyitottabb egy közös aktivitásra, és amikor 3-4 perc közös játékkal, egy ölbéli játékkal, egy mondókázással egyszerűen tudunk úgy kapcsolódni, hogy minőségi időt is töltünk, illetve hát egy csomó olyan hasznos kvázi tartalmat tudunk a gyereknek átadni, amit ő később hasznosít. És ez érzelmileg, értelmileg egyaránt fejleszti. Ezek mind nagyon fontos, és egyébként nagyon kellemes dolgok.
0: Pláne, igen. Na látod, erről még nem is beszéltünk, mert a gyerek élet minőségének a javítása is elsődleges, de hát ez, hogy öröm. Öröm vele lenni, és öröm ezt a tevékenységet folytatni.
1: Illetve én például az olvasást annak idején anyukaként használtam arra is, hogy amikor hiszti volt, mondtam, hogy na gyere, olvassunk. Aminek aztán az lett a folyamánya, hogy a gyerek megtanulta, hogyha rossz hangulata van, könyvhöz nyúl. És ez egészen más, mint hogyha például ételhez nyúlna, vagy bármi máshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen még ilyen kisebb szokásokat is el tudunk ezzel ültetni, ami még akár jól is jöhet későbbiekben, mert azért rossz hangulat a nagy valószínűséggel lesz.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy anélkül senki nem tud élni az életben, hogy ne lenne olykor rossz hangulata, de nekünk most jó hangulatunk van. Jó és fontos témáról beszéltünk, Zsani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Kovács Zsanett gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tegnap letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező gomoly felhőkre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 13-a van és szerda, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Tegnap letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. Az új összetételű kabinet már ma megtartja első ülését. A Tisza kormánya nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxusépítkezései, beruházásai miatt. Miközben, mint fogalmazott, gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest vármegyei Monoron. A férfi a helyszínen meghalt. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövést. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében múlt héten kezdett, majd felfüggesztett művelet újraindulhat, amennyiben Donald Trump elnök úgy dönt. Végül az időjárásról. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező gomoly felhőkre számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt az Erzsébet körúton, a Petőfi híd felé a Dohány utcánál. A forgalom a villamossinál halad. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávrazárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcánál, mert javítják a csatornát.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór Magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi dűrelsor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés, adja hírül a KSH. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter. Napos, de szeles idő lesz a folytatásban is. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Látványos növekedést produkált a magyar ipar márciusban. A termelés volumene 6,7%-kal ugrott meg egy év alatt. A húzóerőt most nem csak a járműgyártás adta, hanem a számítógépek és elektronikai termékek gyártása, ami csak nem negyedével bővült. Kiemelkedő az akkumulátorgyártás is, itt 34%-os a növekedés. Regionális szinten az Észak-Alföld a bajnok, ott 25%-kal nőtt a kibocsátás. Szakértők szerint jó hír a jövőre nézve, hogy a rendelés állomány is jelentősen több mint negyedével meghaladja a tavalyi szintet. Eközben az építőipar is magára talált. Szintén a KSH friss adatai alapján márciusban közel 4%-kal nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest. Különösen az épületek építése pörög, itt több mint 5%-os a bővülés. Ugyanakkor az összkép még vegyes, hiszen az első negyed év egésze még elmarad a tavalyi szinttől, és az új lakóépületekre kötött szerződések száma is jelentősen visszaesett. Az árak viszont tovább emelkednek. Az építőiparban átlagosan közel 5%-kal kell többet fizetni a munkákért, mint tavaly ilyenkor. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiaként az országjáráson már megismert autót használja majd. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, 7. kerület polgármestere. A politikus, jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a Facebook oldalán, hogy 2 napja értesítette Dobrev Klárát a döntésről. Niedermüller Péter azt is közölte, hogy továbbra is hiszi, szükség van normális alapokon nyugvó demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára. Ismét illegális gyümölcs árusokat értetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. A fénynapját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Végül az időjárásról. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik

0: A repülőgép múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Dunavize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Megalakult a Tisza kormány, az első kormányülést ópusztaszerűen tartják ma délután. Donald Trump amerikai elnök szerint nem kell segítség Kínától az iráni konfliktus rendezéséhez. Napos, de szeles idő lesz a folytatásban is. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hír magazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Ópusztaszerűen tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszer szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Látványos növekedést produkált a magyar ipar márciusban. A termelés volumene 6,7%-kal ugrott meg egy év alatt. A húzóerőt most nem csak a járműgyártás adta, hanem a számítógépek és elektronikai termékek gyártása, ami csaknem negyedével bővült. Kiemelkedő az akkumulátorgyártás is. Itt 34%-os a növekedés. Regionális szinten az Észak-Alföld a bajnok, ott 25%-kal nőtt a kibocsátás. Szakértők szerint jó hír a jövőre nézve, hogy a rendelés állomány is jelentősen több mint negyedével meghaladja a tavalyi szintet. Eközben az építőipar is magára talált. Szintén a KSH friss adatai alapján márciusban közel 4%-kal nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest. Különösen az épületek építése pörög, itt több mint 5%-os a bővülés. Ugyanakkor az összkép még vegyes, hiszen az első negyed év egésze még elmarad a tavalyi szinttől, és az új lakóépületekre kötött szerződések száma is jelentősen visszaesett. Az árak viszont tovább emelkednek. Az építőiparban átlagosan közel 5%-kal kell többet fizetni a munkákért, mint tavaly ilyenkor. A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek. A héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, 7. kerület polgármestere. A politikus, jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a Facebook oldalán, hogy 2 napja értesítette Dobrev Klárát a döntésről. Niedermüller Péter azt is közölte, hogy továbbra is hiszi, szükség van normális alapokon nyugvó demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, liberális és zöld elveket tiszteletben tart baloldali politikára. Távozik posztjáról Vágújhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. A 24.hu információi szerint a szakember már nem vezeti tovább a hivatalt. A váltás azután történt, hogy kedden Magyar Péter miniszterelnök levelére reagálva a NAV-nál teljes körű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el. Az intézkedés célja az állami kiadások felülvizsgálata és a költségvetési fegyelem biztosítása az átmeneti időszakban. Ismét illegális gyümölcs árusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutattak be a Versailles kastély királyi operaházában. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
5: Külföld.
6: 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön kétnapos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a 2 hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcok és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra. Donald Trump megismételte, kitart Iránnal kapcsolatos megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkát teljes sikerét hangoztatta. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni a kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Donald Trump több napos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte, idézem, jó dolgok fognak történni. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges.
5: Kulturális hírek.
6: 41 alkotás látható a ma kezdődő 10. szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpitó környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsolt.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bájéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ópuszta szerenülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópuszta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidős sport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovas kocsik tulajdonosai 3, a 2 lovas kocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve. 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kar tanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Ópusztaszeren tartják a Tisza kormány első ülését. Megérkezett Kínába Donald Trump. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Hamarosan kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány Ópusztaszeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok, valamint az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként pedig az országjáráson már megismert autót használja majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinyec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén kisebb hiányosságok voltak csak. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka 1-8, napközben 18-23 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Western City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Megérkezett a mozikba a Nem én vagyok című testvérdráma, vagy fantasy, én nem is tudom, hogy feltétlenül kell-e valamiféle műfaji meghatározást találni. A stúdióban Csényi Kati producer és Cangi rendező. Most a filmben azért erőteljesen megjelenik a kínai hitrendszer. Ugye az, hogy lehetséges egy másik testben megnyilvánulni? Jól mondom én ezt, hogy a szellem átmehet egy másik testbe?
1: Igen, igen. Igazából a hagyományos mitológia azt mondja, hogy démonok. Tehát démonoknak nevezik azokat a szellemeket, akik megszállnak egy tulajdontestet. Általában ezek olyan szellemek, akik valamilyen nagyon erős vágyal távoztak el az élők közül. És nem bírnak nem bírják elhagyni a földet.
0: Most ezt a filmben nagyon bátran megmutatjátok. És annyira érdekes, az előbb épp mondtam Katinak, hogy a film első fele az egy más világot ábrázol, mint a második. Az ember nagyon megdöbben ezen a fordulaton, ahogy egyszer csak egy ilyen spirituális világban találja magát. Míg a film eleje ugye a kínai hétköznapokról szól, azért ott is természetesen megjelennek a totemek, de hogy akkor is van egy ilyen éles váltás, ami nagyon ébren tartja az embert.
1: Hát igen, ez a... Hát ugye ez kárul nincs itt, amik ő tudná, biztos, hogy nagyon részletesen belemenne, lehet, hogy nem baj, hogyha most éppen nem, de igen, ez nyilván tudatos volt, hogy ezt így építsük fel, ezt a történetet, hogy mindig meglegyenek a fordulatok, amik odakötik a nézőt. És ugye ami nagyon fontos, hogy ezt úgy építsük fel, hogy valós maradjon az önmaga a világához.
0: És hogy valahol a kínai kultúra is megmutatkozon ebben, ugye? Hiszen igen, erről is szó van.
1: Igen. Pontosan.
0: A karma, illetve a reinkarnáció megmutatása az nagyon szép képekkel történik. Tehát nem túl direkt, és valahogy, mintha a szellemi világban is megjelennének, ugye, most nem tudom, hogy mit mondhatok el, mit nem, de hogy megjelennének a hétköznapi élet tárgyai, például a dobozok. Hát ennyit elmondok.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye alapvetően a szellemi világ szerintem, tehát a szubjektív vélemény mindenki számára a saját pokla, vagy purgatóriuma. Egy olyan tér, ami vagy gyomoruk, vagy legjobb, életük legjobb része. Tehát, hogy nagyon sok mindenféleképpen meg tud jelenni egy ilyen szubjektív tér. Én, ugye, ahogy majd azt a nézők a filmben látják, úgy terveztem meg nekik, ahogyan. Tehát egy gyerekkori traumában vannak ketten. Igen. Bocsánat, mi volt a kérdés?
2: Karma.
1: Ugye a kínaiak nagyon hisznek a karmában, tehát, hogy ha jót cselekszel, akkor jót is kapsz. A jutalmad is jó. És ez ugye igaz a reinkarnációra is. Tehát, hogyha nagyon-nagyon abban hisznek a kínaiak, hogyha nagyon rossz földi életet éltünk, akkor nem emberként térünk vissza, hanem egy bizonyos bogárként, állatként, vagy ilyesféle.
0: És mi az, ami megmutatja a jelen földi síkon azt, hogy valaki mondjuk jól élt az előző életében?
1: A jó tettek számítanak. Aha. És a jó szív. Tehát az, hogy mennyi... Igen, a jó tett. Igazából ez a legfontosabb, hogy mindig jó legyen a másik emberhez.
0: Mi lesz a következő film címe, története, sztoria?
1: A címe még nincs. Igazából amikivel a címet találjuk ki mindig legutolsó sorban, tehát általában már megvan a DCP kópia, amikor úgy megvagyunk a címe.
2: Igen, sajnos igaz.
0: De Kati készen áll 4-5 filmre, ugye ezt mondta az előbb. Igen. Úgyhogy valamit már tudni kell róla.
1: Meg fog őszülni.
2: Megőszültem.
0: Nagyon szép a hajszíne.
1: Készülünk a következő filmmel. Hát annyit tudok elmondani egyelőre, hogy Dogma lesz és Road Movie. Uh-huh. Igen.
0: Ott is megmutatkozik majd a kínai
1: nyilván
0: világ, a kínai dimenzió.
1: Igen, még balanszírozunk vele, hogy nyilván nekem egy ponton el kell jutnom oda, hogy

0: hogy elengedjem a kínai világot úgy, ahogy most jelen van. Tehát egy ponton úgy kell továbbadjam, ahogyan én is élek itt. Tehát nem csak, tehát hogy csak mint kínai, kinézetű ember egy európai közegben. Tehát el kell jutnom oda. Ez lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik filmnél fog megtörténni.
1: És akkor mi történik majd benned, ha ez megtörténik a filmen, akkor ez milyen változást mutat rólad?
0: Valószínűleg akkor fejlődtem. Az önképen fejlődött valószínűleg, igen. És azt gondolom, hogy nem kell többé azt, tehát nem kell azzal visszaélnem, hogy mi a származásom, hanem elég majd csak azzal, hogy mit tudok, vagy hogy mi van a fejemben.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy még sok ilyen mély, különleges, színes, és hát minden pillanatában izgalmas filmet készítsetek, mert ez az.
2: Nagyon köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: A Nem én vagyok című filmről beszélgettem Csényi Katival és Cangival. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra. Milyen volt ez így?
2: Én szerintem, én jó.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vastácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonalvezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. A viharsarokban rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. Szolyván egy városszéli szupermarket közelében ért célt egy Shahid típusú öngyilkos drón. Egy másikat ökörmező fölött észleltek a helyiek és a légiriadókat jelző térkép szerint. Drónok tartanak Munkács, Ilosva, Húszt és Alsó-Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. A dróntámadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket célozzák az ország nyugati, középső és déli részén. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. A háromnapos tűzszünet lejárta után tegnap 14 ukrán régiót támadtak az oroszok. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A kihelyezett tanácskozáson vízügyi és agrárszakértőkkel egyeztetnek az aszály helyzetről. A korábban közölt napirendi pontok között szerepel a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása is. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kormányülés után sajtótájékoztatón számolnak be a döntésekről. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A tegnapi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny mai első szakasza a Gyulai vár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ér véget, várhatóan fél öt körül. 19 csapat 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál, a csaknem 840 kilométeres össztávot a viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok holnap a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok. Hamarosan a hűs erdőkről lesz majd szó. Hát, hogy mennyire tudnak árnyékot biztosítani, arról is beszélgetünk majd Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével. 5 és 6 óra között pedig az orgonák éjszakájáról lesz szó Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművésszel, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatójával. Most pedig Carl Jenkins szerzeménye következik, a Palladio, itt az Intermezzo. Szóval.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Sűrű és különleges koncertidőszak vár Halper Lászlóra, a Magyar Jazz Szövetség alelnökére, aki egyébként gitáros zeneszerző, és van neki egy kvintetje is. Nem is egy, hanem több koncertje lesz. Ezükből kifolyólag faggatom a művész urat a stúdióban. Helló, szia!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Örülök, hogy több koncertről is beszámolhatunk. Hogy ilyen sűrűn követik egymást?
2: Hát ez teljesen a véletlen műve. Az élet így jött, hogy három koncert lesz május második felében, és mindegyik három teljesen más formációval.
1: Menjünk már végig rajtuk, mondjuk kronológiailag, tehát időrendben.
2: Igen,
1: jó?
2: Tehát 20-án fogok játszani a Budapest Jazz Clubban a Halper Hendrix World formációmmal. Ugye ezzel nem csak jazzesen játszuk a Hendrix számokat, hanem kicsit a világzené felé is nyitunk, ezt jelöli a World a névben. Ugye ebben a szokásos ritmuszekciója, nagyon jó barátaim, Hajas László dobol, Kosztyi Zsolt basszusgitározik, de Lisztes Jenő cimbalmozik, Szokolai Dongó Balázs játszik mindenféle népi fúvós hangszerekkel.
1: Mindez ugye, Hendrix környezetben?
2: Igen.
1: Az igen.
2: Igen. És lesz egy még egy plusz vendégünk, és életemben először fogok vele játszani, Robi Lakatos is fog velünk játszani, ami számomra egy nagyon-nagyon nagy öröm, nagyon nagy élmény, nagyon szeretem ezt a formációt. Egyébként már csinált, van egy lemezünk Voodoo Charles címmel, tehát ez meghallgat valaki.
1: Milyen meglepő, hogy
2: Hendrixi. Igen, ugye, mert Voodoo Charles volt egy ilyen száma, de hát mi többen vagyunk, és ez egy Charles többes számba lemez címe. Tehát ezzel fogunk 20-án a Budapest Jazz Clubban játszani, nagyon várom ezt is. Utána egy olyan dolog, ugye, ami hozzám nagyon szorosan kötődik, mert nekem ez egy nagyon nagy öröm. Ugye annak idején megjelent a Zenész Legendák című könyvem olyan zenészekről, akik ugye elfelejtődtek, miután diszidensnek számítottak a múlt rendszerből. Egyik kölyük volt Bacsi Kelek, aki gitárosként, hegedűsként nagyon nagyszerű karriert csinált, ugye Franciaországban gitárosként ismerték jobban jazzgitárosként, Amerikában jazzhegedűsként. Az én könyvem nyomán, hál' Isten, aztán mások is kedvet kaptak, és két könyv is megjelent róla. Na most ő 22-én lenne 100 éves, és mi 23-án egy emlékkoncerttel tartunk az Opus Jazz Clubban, egy abszolút erre az alkalomra összeállt formációval, és csupa olyan számot játszunk, ami valamelyik Bacsi Kelek lemezen megjelent, akár gitáros, akár hegedűs lemez, ismét Robi Lakatos is velem fog játszani, óriási öröm. A ritmus szekciójában Éles Máté fog dobolni, Horváth Plútó József basszusgitározni,
1: és akik... Szép névsor.
2: Gyönyörű, bizony, nagyszerű muzsikusok, és két még fantasztikus vendégművész szeretnék kiemelni, aki nagyon jó barátom is, Juhász Gábor fog gitározni, és Fehér Mário Fábio, aki megnyerte a Babos Jazz Gitár versenyt, fiatal, eszméletlen jó gitáros, fog még velünk játszani.
1: Hát még csak két koncertnél járunk a háromba, de már így is olyan sztárparádét mondtál, hogy majd összefoglaljuk a végén még egyszer a koncerteket, de akkor így szaladjunk végig a harmadik.
2: A harmadik pedig, ugye a hétvégén a Margit szigeten van egy csodálatos jazzfesztivál, és 24-én vasárnap fogok a Halper Quintettel játszani, és Ramko János, Kosztyi Zsolt, Kolman Gábor, Bér Zsolt, nagyon-nagyon kedvenc zenekarom, úgyhogy ez lesz a három koncert a jövő hét,
1: a következő napokban. Ugye tudjuk, hogy van új lemezed a Quintettel,
2: igen.
1: És ezen a koncerten, ez a harmadik, amit itt most megemlítettél, ez lemez bemutató, vagy ez csak egy koncert, és játszotok, amihez kedvetek van?
2: Alapvetően így van, az új lemez adja a gerincét a műsornak, de egy pár szám erejéig az első lemezünkhez is visszanyúlunk.
1: Na akkor olyan sok minden hangzott el, hogy szépen lassan elismételjük még egyszer. Öröm, hogy ilyen sok jó koncerten veszel részt, és ilyen sok jó, és csak arra kérlek, hogy most a végén így összefoglaló jelleggel a meghívott vendégek, a headlinereket emeljük ki, az jobban megmarad a hallgatók fejében. Tehát az első koncerted, ami most innentől kezdve lesz, az 20-a.
2: Így van, Budapest Jazz Club, Halper Hendrix World, Robi Lakatossal, Lisztes Jenővel és Szokolai Dongó Balázssal. Tehát a 23-a Bacsik 100, az Opus Jazz Clubban Bacsik Elek 100. születésnapja alkalmából. Nagyon-nagyon sok jó zenész, Horváth Plútó József, Éles Máté, Robi Lakatos, Juhász Gábor, Fehér Mário Fábio, és 24-én vasárnap pedig a Halper Quintet, Kolman Gábor, Bér Zsolt, Samko János, Kosztyi Zsolt.
1: Na, aki ezt nem tudja megjegyezni, az hol talál rólad? Facebookon fönn vagy?
2: Nyílt oldalam van a Facebookon, így van, a Facebookon mindent meg lehet nálam találni. Nyílt oldalam van, tehát bárki meg
1: akkor
2: tudja
1: jó
2: nézni.
1: Szóval egészen különleges itt a Jimi Hendrix világzenétől kezdve a szüleidhez írott, ugye legutóbbi albumot, anyagáig egy csomó minden lesz. Keressék Halper Lászlót például a közösségi médiában is, aki most itt volt velünk, gitáros zeneszerző és a Magyar Jazz Szövetség alelnöke. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.
2: Én köszönöm.
1: Jó szórakozást, jó munkát, jó bulizást a koncertekre. Szia!
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemecsi Lajos új könyve a Hullámzásban, szereplők történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ. Izgalmas történeteken, eddig kevésbé ismert archív anyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerző a kötet szerkesztőjével, Beres Gáborral beszélget majd. Vasárnap a Zeneakadémia nagy termében az egyik legismertebb barokk oratórium Händel messiása hangzik el. A Haydnéum régi zenei központ koncertjén nemzetközi szinten is magasan jegyzett brit énekesek lépnek fel. Joanne Young, Tim Mead, James Gilchrist és Neil Davis. A messiást Händel 1741-ben kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt komponálta, az Új Szövetség és a Zsoltárok szövegeit alapul véve. A Purcell kórus és az Orfeó zenekar számtalanszor szólaltatta már meg az oratóriumot, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik az Állé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket töltött, rakott, amerikai, nagymamaféle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk majd, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is. Így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verzió is. Szombaton a Pastorales sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lép fel. Közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is felcsendülnek majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a középső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában a Törökfloris utca előtt. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, ezért lassú a haladás a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a 6-os főúton kifelé az M0-es csomópont előtt, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a 22. kerületbe hívjuk meg a hallgatókat, hiszen itt van egy kastély, amely újra megnyitotta a kapuit, úgyhogy ez adta az apropót, hogy egy picit megismerjük jobban ezt a kastélyt, illetve azt, hogy mi látható benne.
2: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építette az 1740 években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első-második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílusjegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
1: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
2: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyék mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabadkőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszéltünk korábban. Ő volt az első magyar orvosnő, aki itt a kastélyban töltött a gyermekéveit.
1: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
2: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás. Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
1: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
2: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény, vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek, nem volt itt cselszövés, és nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18., aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
1: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak, itt is erről volt szó.
2: Abszolút, itt sem volt másképp, a kor divatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakítottak ki, állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. Aztán a parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastély park is a nyilvánosság előtt.
1: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
2: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged be pillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
1: No, mik a jövőbeli tervek?
2: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
1: Ide is ellátogathatnak, akár hétvégén is. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Rittling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. A klímaváltozásról beszélgettünk, a városi erdőkről és az új szemléletről, illetve arról, hogy merre tart a Pilisi Parkerdő, hogyan érinti az erdőket a klímaváltozás. Aztán ma délután 5 és 6 óra között velünk volt Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, vele az idei orgonák éjszakájáról beszélgettünk. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai drón támadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be, 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az asszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztáki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete, másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság. A falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben, az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stoker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élőkörnyezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópusztaszeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 fordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajznévbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Opus Tazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón, azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Opus Tazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón, azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kereszttér a budai Tabán egyik közterülete volt 1937-ig a városrész lebontásáig. A Kereszt utca, az Aranykacsa utca, a Harkály utca és az Eper utca találkozásánál terült el. Korábban régi temetőtérnek, majd köteles térnek is hívták. Az 1937-es területrendezés miatt megszűnt. Közepén egy kőkereszt állott, mely az egykori szerb temető helyének állított emléket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan

0: Olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fortuna utcát a Várnegyedben találjuk. A Bécsi kapu teret és a Szent Háromság teret köti össze. Ez a város egyik legrégebbi utcája, mely már a középkorban is létezett. Neve az évszázadok során sokat változott. Volt például Francia utca, Szent Pál utca, Bécsi utca. Amikor Budavárosa megvásárolt egy házat a mai Fortuna köz sarkán, azt átépítette vendégfogadóvá, ezt pedig a szerencse istennőjéről Fortuna névre keresztelték el. Ekkor 1785-ben nevezték át az utcát is. A fogadó hosszú időn keresztül a budai oldal legnépszerűbb helye volt, szépen berendezett szobáinak, jól felszerelt istállójának és a kerthelyiségéből nyíló páratlanul szép panorámának köszönhetően. Bár a hely 1868-ban bezárt, az utca neve a mai napig megmaradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása.